Ah ouais. Et bon. Retom, YSKP, Benkelu, Bambe, Astali, Pata, Pata, Maru, Yakata, Kata, Arinta, Tetekeze, Antabula, Sekeze, Kamufa, Chelete, Pretemu, Veru, Veru, Arinta, Tetekeze, Antabula, Sekeze,